Iwit Mobel Smajtaj. Da odasat alkandanya at norka radhus IF ta aktanas en sami doimajde revideri.